hatalom ellen vagyunk, a mindenkori elnyomás ellen vagyunk, és a személyes szabadság és az önrendelkezés.

hatalom ellen vagyunk, a mindenkori elnyomás ellen vagyunk, és a

hatalom ellen vagyunk, a mindenkori elnyomás ellen vagyunk, és a személyes szabadság és az önrendelkezés az egyetlen olyan.

hatalom ellen vagyunk, a mindenkori elnyomás ellen vagyunk, és a személyes szabadság és az önrendelkezés az egyetlen olyan.